beska, púj meg háda. Minden csicska szana szétsírja, hogy Fendi, Gucci, Prada. De húba, Della, jó, ha kitelik a beska, púj meg háda.